Na dewo nyen aja mekejang eri sejeroanan melaksano metingkah pilah-pilahkan nyen pekayu na cening do nyen gua nake ane melaksano tanpa tut corah luwire.

Diyak poromangken prosedur ares nangis sigsegan punika nyerecet toyan penyingakan nagogini nih.